szomorú, szándékot szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe, még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj, másik ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércád már meg, hisz, szép volt az a szabás, mint

0: Tibor vagyok, 38 éves, Tesco áru mozgató menedzser. Jelenleg 3 gyermekem van, 4 éve dolgozok az áruházban, nagyon elégedettek velem a főnökeim, workshopokon jól szerepelek, nagy perspektívát látok a munkahelyemen, fejlődési és előrelépési lehetőséget. 87-ben érettségiztem 3,4-es átlaggal, és a legkisebb is számít.
1: Tesco. Rádio Mara, od Polnoci do Zoriel.

0: Der burgenländisch-ungarische Kulturverein lud zum Rezitationswettbewerb ein. Im Mittelpunkt standen Sprache, Literatur und die Freude am Vortragen ungarischer Texte und Gedichte. Der Wettbewerb bietet so Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihr sprachliches Talent und ihre Begeisterung für Literatur unter Beweis zu stellen. Tina Nardai berichtet. O Burgenlanditiko Ungriko Kultur Rakero Vereino Sejek Chipchengero Wettbewerb Sina. Andomaschkaripe e Chipter Jolahi. Tina Nardai Peder Pokal.
1: Große Bühne für die ungarische Sprache direkt hier bei uns in Oberwart. Der burgenländisch-ungarische Kulturverein, kurz BUKV, hat sein großes Finale des traditionellen Rezitationswettbewerbs ausgetragen. An zwei Tagen verwandelte sich der Festsaal der reformierten Kirchengemeinde in ein Zentrum der Literatur. Organisiert wurde das logistische Großprojekt von Carmen Braschceis vom BUKV. Sie zieht für uns eine erste Bilanz und verrät im Interview, wie viel Aufwand hinter den Kulissen nötig war und wie viele Schulen heuer eigentlich mitgemacht haben.
2: Ez a rendezvényt közösen szervezünk meg a burgenlandi oktatási igazgatósággal együtt. Ők ezt jóvá hagyják, így iskolai rendezvénynek minősül. Ez azt jelenti, hogy az iskolán belül történnek az elődöntők, minden tanár kvázi az osztályába tartja meg azt az elődöntőt, és akkor minden osztályból, minden kategóriába két-két diák indulhat a versenyen, vagy a döntő versenyen. Ezt a döntőt most a felsőrbe tartottunk meg. Az egy kis kihívás azoknak, akik távolabbról jönnek, így Észak-Burgenlandból, hosszú nekik az út, de igyekszünk mindig úgy megszervezni az útvonalat és a kezdő időpontot, hogy mindenkinek megfeleljen és lehetővé tegye a részvételt. Összesen 18 kategóriába indulnak a gyerekek, az első osztálytól az érettségiig, a osztály vagy évfolyam szerint és a anyanyelv szerint. Mindig teszünk különbséget a magyar anyanyelvű gyerekek és a nem magyar anyanyelvű gyerekek közt, hogy fér legyen az egész verseny a korosztály szerint is a gyerekek hozzák a tudásukat. A zsűribe olyan tapasztalt pedagógusok ülnek, akik maguk nyelvtanárok és akik hosszú éveken is részt vettek a magyar oktatásban, mint tanárok, és itt tudják jól értékelni is a gyereknek a munkáját, amit betesz, hogy értelmezi-e a szöveget, érti azt, amit mondja, hangsúlyozást, vagy tudják is felismerni, hogy most csak ideges a gyerek picit a színpadon is, talán azért nem tudja úgy előadni, mint máskor esetleg otthon szokott körülmények közt lehetne. Örülünk, hogy az idén is 21 iskolából jött összesen 109 jelentkező. 20 tanár buszította a gyerekeket erre a részvételre. Nagyon jó visszhangot kaptunk, és örülnek már jövőre is megint erre a versenyre. Most két iskola első ízbe indult, Szent Kihagy és Kismartonból. Nagyon örülünk, hogy ott is az idősebb korosztályból jöttek olyan gyerekek, akik ilyen versenyen még soha nem indultak, ez volt nekik most az első alkalom, nagyon jól teljesítettek is, és szeretettel várjuk őket jövőre is megint.
1: Hat es ein konkretes Thema gegeben? Gibt es da konkrete Themen? Vielleicht magst du mal dazu was?
2: Az idén olyan témát adtunk meg a versenynek, hogy női költőktől, íróktól hozzanak verset a gyerekek. Azt hittünk, hogy ez egy nehezebb feladat lesz a pedagógusok számára is, hiszen mindig szoktak az egyforma klasszikusok jönni, mint Petőfi vagy Arany János, ami ebben az évben szerintem egy vagy két kivétellel mindenki megfelelt az adott témának. Hallottunk új verseket, hallottunk a művek olyan női költőktől, ami még talán számunkra is újak voltak, és nagyon örülünk, hogy a gyerekek is olyan pozitívan vettek ezt a feladatot.
1: Und wer hat den diesjährigen Rezitationswettbewerb gewonnen?
2: Nincs az, hogy egy győztes. Minden kategóriában van minimum 3 helyezés, de ha valahon nagyon, nagyon erős a mező, lehet az is, hogy egy helyezésre két-két gyerek kerül. Így a 18 kategóriába minimum 3 hely kerül el, úgyhogy több mint 50 nyertes van a végén. A részvételért mindenki kap ajándékot, az egy magyar nyelvű könyv, ami erősíti a nyelvtudását és buzdítja a gyereket az olvasásra. A fölött a helyezésért járt még külön díj is.
1: Insgesamt 21 Schulen mit 109 Kinder und Jugendliche sind heuer vor die Fachjury getreten, um zeitgenössische ungarische Gedichte vorzutragen. Eine unglaubliche Zahl, die alle Erwartungen übertroffen hat. Besonders stolz über diesen riesigen Ansturm zeigt sich auch der Obmann des Kulturvereins Ludwig Frauer. Er war völlig begeistert vom Ausmaß der Veranstaltung und vor allem von der tollen Bereitschaft der burgenländischen Schulen, dieses sprachliche Projekt so intensiv zu unterstützen.
3: Der burgenländisch-ungarische Kulturverein veranstaltet seit 2004 regelmäßig den Rezitationswettbewerb, der sich bei den Schülern in ungarischer Sprache immer größerer Beliebtheit erfreut. Unser Thema heuer befasste sich mit zeitgenössischer Dichtkunst wie Katalin Cse, Erika Bartos oder Erzsébet Gréza.
1: Ein toller Erfolg für die ungarische Sprache bei uns in der Region. Und ganz besonders abgeräumt haben heuer übrigens die Lokalmatadore direkt vor unserer Haustür. Die Schülerinnen und Schüler des zweisprachigen Bundesrealgymnasiums Oberwart konnten sich gleich in mehreren Altersklassen die begehrten ersten Plätze sichern. Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich zu diesen großartigen Leistungen.
4: Trimf, logiske Gruppen, Star, Chipcha.

0: Es ist 14 Uhr. Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
1: Prime za našu regiju.
2: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.